Nagyjából is vagyok, nem azt meg tárgya, mennyi engem a uncsi. Lehet, mennyi engem a uncsi szorán szelma, és én gyere, például likúcs, mennyi engem a uncsi konám.